0: Nincs, amit csinálsz.
1: One one five four zero eight two six seven.